bizfm.hu. Csokiban a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az

0: eszmének.
1: Rap, hip-hop,

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Polyák Gábor vezeti az új médiatanácsot. Nincs új jelölt a legfőbb ügyészi posztra. Keresik az év kilátóját. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Létrejött az új médiatanács, már az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató lett, mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk 1 jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegáltja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után tüntetőleg kivonultak az ülésteremből. Baka András egyelőre nem nevezett meg újabb személyt a legfőbb ügyészségi tisztségre. Azután határozott így, hogy a Tisza frakció jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben elmondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter miniszterelnök arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. Nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. Hazánk nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A MotoGP küzdelmei 33 év után tavaly tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balaton

0: Ők a járon versenyeztek, ez a sor most megszakad. 10 hazai kilátó verseng idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az Aktív Kalandor felületén. A megmérettetésről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
1: Sopronttól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplénig található

0: csak elkészül, és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás.
1: Felhős napos időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénklökése kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, délután egy hideg front hatására kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, csak elszórtan érkezhet egy-egy zivatar.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
3: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

fogam, anya baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anya mörcse. Nízse a kepsen, te falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzava kupe barulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B. West to the east side.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Klórgázmérgezés volt Ferencvárosban. Alacsonyabb inflációt céloz meg a jegybank. Egyre több csemege szőlőfogy. A mikrofonnál Gál Ildikó. Többen klórgázmérgezést kaptak egy ferencvárosi vegyi üzemben. 6 embert vittek kórházba az illatos úton lévő épületből. Mindegyikőjüknek stabil az állapota. A katasztrófavédelem közlése szerint a gyártelepen egy klórgázzal teli palack szelepje sérült meg, és gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. A helyszínt 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek. Készül a jegybank, alacsonyabb inflációt céloz meg 2028-tól. Ez nem azt jelenti, hogy az árak 2,5%-kal csökkennek, hanem azt, hogy arra törekszik, évente átlagosan ennyivel dráguljanak a termékek és szolgáltatások a jelenlegi 3%-os cél helyett. A 1,5 és 3,5% közötti toleranciasávot továbbra is fenntartják. Varga Mihály az MNB elnöke szerint a mérsékeltebb áremelkedés segíthet megőrizni a fizetések és a megtakarítások értékét, hosszabb távon pedig alacsonyabb kamatokhoz is hozzájárulhat. Egyre keresettebb a csemegeszőlő itthon. A gyümölcs iránti igény meghaladja a hazai termelés mennyiségét, így az ország jelentős importra szorul, közölte az Agrárkamara. A fogyasztás 20-25 ezer tonnát tesz ki, és folyamatosan nő. Magyarország tavaly 18 ezer tonnányit hozott be, ez az elmúlt 3 év alatt 37%-os emelkedés. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ma hajnalban ugyanis beköszöntött a csillagászati ősz. Elérkezett az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján így nálunk is közel azonos, nagyjából 12-12 órás a nappal és az éjszaka hossza. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
2: A föld tengelyfedesége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár.
1: Kellemes kora őszi időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénk lökése kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg. Szombaton száraz, derűs idő ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 964 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek szuperszónikus szerdát és csodás reggelt. A mikrofonnál RP. Tartsatok velem a következő 4 órában, amivel nyitok, az egy hazai vonal. Azaria, jön tőle az Okari. Öveket bekapcs, start.
2: Más az anyuk a

0: hogy láncon vagy.
1: Láncok után álmodunk, nem csak a szabadságról, hanem a művészetről is. Alapvetően a lucid dreaming, azt jelenti, hogy tudatos álmodás, amikor a személy tisztában van azzal, hogy álmodik, miközben maga az álom folyamatban van, és ezt lehet gyakorlottabb módon aktívan irányítani. Itt nyilván a karrierről is van szó, többek között Juice WRLD vonatkozásában érkezik a lucid dreams. Itt a Bass FM-en.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Érkezik egy jó kis amerikai poszti track, a Főkolompos Future. A zene mellett azért a családra is fordít figyelmet és nagy fókuszt, ugyanis 7 gyermeke van. Egyébként 83. november 20-án született, és újra-újra kezdi megtalálni önmagát, illetőleg a slágereket. Érkezik Future Metro Boomin Travis Scott, Playboy Cardi 4-ese, és a nagy sikerű Type Shit. Itt a kedvenc rádiótokban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Polyák Gábor vezeti az új média tanácsot. Nincs új jelölt a legfőbb ügyészi posztra. Keresik az év kilátóját. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Létrejött az új média tanács, bár az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyák Gábor média jogász, kutató, egyetemi oktató lett, mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk 1 jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegáltja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után tüntetőleg kivonultak az ülésteremből. Baka András egyelőre nem nevezett meg újabb személyt a legfőbb ügyészségi tisztségre. Azután határozott így, hogy a Tisza frakció jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben elmondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter miniszterelnök arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. Nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. Hazánk nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A MotoGP küzdelmei 33 év után tavaly tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Ez a sor most megszakad. 10 hazai kilátóverseny idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt, a voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az Aktív Kalandor felületén. A megmérettetésről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplénig találunk összesöket. Az év kilátója

0: csak elkészül, és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás.
1: Felhős napos időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénk lökése kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, délután egy hideg front hatására kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, csak elszórtan érkezhet egy-egy zivatar.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Remélem mindenkinek jól telik a szerda reggele. Ehhez hozzájárulok egy nagyon jó hazai dallal, amely a nyár egyik slágere volt. Jön BSV Nagy Bugi, Always Be Mine, itt a 96.4 Bass FM-en. Na, csekkoljuk!

0: 10 közlekedés.
1: Mindenkinek nagyon kellemes szerdát és biztonságos haladást az utakon. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket hozzá. Budára látogatunk a második kerületbe, ahol is sávlezárás nehezíti a haladást a Pasaréti úton, illetőleg lezárás lassítja a haladást a Ditró utcában. Ha itt laktok vagy erre haladtok, ez az info hasznos lehet. Érkezik Ryan Castro, Capo Gangsta és a La Villa. Itt a 96 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Lehet mondani, hogy Doja Cat a következő dallal igencsak beérezte a közönséget. Tulajdonképpen 3 év alatt 410 millió feletti megtekintés produkál, és ez folyamatosan növekszik. 23. augusztus 4-én droppolt, az egyik legnépszerűbb dalává avanzsált a következő alkotási a Doja Cat, és a Paint the Town Red, itt a 96.4 Beast FM-en.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
3: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
7: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
8: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
9: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Beast FM. Hírek.
10: Klórgázmérgezés volt Ferencvárosban. Alacsonyabb inflációt céloz meg a jegybank, egyre több csemege szőlő fogy. A mikrofonnál Gál Ildikó. Többen klórgázmérgezést kaptak egy ferencvárosi vegyi üzemben. 6 embert vittek kórházba az illatos úton lévő épületből. Mindegyikőjüknek stabil az állapota. A katasztrófa védelem közlése szerint a gyártelepen egy klórgázzal teli palack szelepje sérült meg, és gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. A helyszínt 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek. Készül a jegybank, alacsonyabb inflációt céloz meg 2028-tól. Ez nem azt jelenti, hogy az árak 2,5%-kal csökkennek, hanem azt, hogy arra törekszik, évente átlagosan ennyivel dráguljanak a termékek és szolgáltatások a jelenlegi 3%-os cél helyett. A 1,5 és 3,5% közötti toleranciasávot továbbra is fenntartják. Varga Mihály, az MNB elnöke szerint a mérsékeltebb áremelkedés segíthet megőrizni a fizetések és a megtakarítások értékét, hosszabb távon pedig alacsonyabb kamatokhoz is hozzájárulhat. Egyre keresettebb a csemegeszőlő itthon. A gyümölcs iránti igény meghaladja a hazai termelés mennyiségét, így az ország jelentős importra szorul, közölte az Agrárkamara. A fogyasztás 20-25 ezer tonnát tesz ki, és folyamatosan nő. Magyarország tavaly 18 ezer tonnányit hozott be, ez az elmúlt 3 év alatt 37%-os emelkedés. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ma hajnalban ugyanis beköszöntött a csillagászati ősz. Elérkezett az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján így nálunk is közel azonos, nagyjából 12-12 órás a nappal és az éjszaka hossza. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
11: A Föld tengelyfedesség egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a

0: megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár.
1: Kellemes kora őszi időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg. Szombaton száraz, derűs idő ígérkezik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B, mindenkinek a legszebb szerda reggelt. A mikrofonnál Erti, magyar vonalra váltunk a tengeren túli Dolce Cat után, érkezik VG Rézműves közös alkotása,

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz...

0: ében pedig meg se kértem.
1: Pénzközlekedés.
2: Szuper szerdát mindenkinek, és balesetmentes haladást, Árpi vagyok, már is mondom az infókat hozzá. Tart még a sávlezárás a 13. kerületben, a Rejter-Ferenc utcában, a befelé vezető irányba, amely közelesik a Petneházi utcához. Ha erre haladtok, ez az info hasznos. Érkezik Moliei, Silent Eddie, Skinny Bank, Shensie közöse, és a Shake It to the Max Remix. Itt a 96 Base FM-en, a kedvenc rádiótokban.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék, 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Ha megnézitek a következő dalhoz forgatott videóklipet, egyszerűen szerintem mindig magával ragad az a vibe, amit ez a videóklip sugároz, a hangzással kiegészülve kéz a kézben pedig egy tökéletes formát alkot, úgyhogy gyakorlatilag a fülnek is jó, na meg persze a szemnek is. Érkezik Dash Youngfly közöse, és jön tőlük az Oh Mama, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Változás a javító intézeteknél. Ismét kötelező az orvoskamarai tagság. Újraindítás előtt a Dunai finomító. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Máshová kerülnek a javító intézetek? Ismét a gyermekvédelmi rendszer részei lesznek október 1-től. Az erről szóló törvényjavaslatot megszavazta az országgyűlés. Az indoklás szerint, bár a javító intézeti nevelés szabadság elvonással jár, elsődleges célja a fiatalok nevelése, ezért jobban illeszkedik a gyermekvédelemhez. Az intézményeket tavaly decemberben vonták a büntetés végrehajtás irányítása alá. 2023 után ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak. Visszaállította azt az országgyűlés, miután a többség megszavazta a jogszabálymódosítást a kormány kezdeményezésére. Az érintetteknek a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába a felvételüket. Teljes kapacitáson termelhet a MOL 100 halombattai finomítója. Befejezték a tavaly őszi tűzesetben megsérült üzem építési munkálatait. A helyreállítás 18 milliárd forintba került. Ebből a pénzből elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították az érintett berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva.
2: Fontos könnyítés, új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az információkat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Felhős napos időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénk lökése kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet. Délután egy hideg front hatására kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, csak elszórtan érkezhet egy-egy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

90. Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B érkezik a rendkívül csinos és rendkívül tehetséges Shenseea és a Bossap itt a 90. Bass FM-en.

96.4 Bass FM. Rap. Hip-hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop. R&B.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek kellemes szerda reggelt, Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési infókat. Tart még a sávlezárás az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt. Ha erre autóztok, ez az info mindenképpen hasznos lehet. Érkezik egy hazai klasszikus, sokunk kedvence 1999-ből, Subbase Master, nincs nő, nincs sírás. Itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy 2024-es dal, a The Death of Slim Shady Cap the Grace albuma látott napvilágot, már a nagyon népszerű, jön Eminem és pörög tőle a Houdini. Itt a 96.4 BFM-en azonnal mutatom, miről van szó.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
4: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
8: Megalakult az új médiatanács, nincs új jelölt a legfőbb ügyészi tisztségre, kilátók versengenek, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Létrejött az új médiatanács, bár az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyán Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató lett, mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk egy jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegáltja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után tüntetőleg kivonultak az ülésteremből. Baka András egyelőre nem nevezett meg újabb személyt a legfőbb ügyészségi tisztségre. Azután határozott így, hogy a Tisza frakció jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben elmondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter miniszterelnök arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. Nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. Hazánk nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A MotoGP küzdelmei 33 év után tavaly tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Ez a sor most megszakad. 10 hazai kilátó verseng idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az Aktív Kalandor felületén. A megmérettetésről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
9: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplénig található összöket.

0: is kell. Egy kilátó nem csak elkészül, és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás.
1: Kellemes kora őszi időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénklökése kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg. Szombaton száraz, derűs idő ígérkezik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
3: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Kicsikét szűk a világ nekem, keresem benne még a helyem, nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebben én ma még belehalok. Jön egy hazai klasszikus, Majka, Curtis, BLR, belehalok, itt a BSZF.

0: Escort.
1: 94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik egy nagyon komoly kis sláger, vagyis a kanadai The Weeknd egyik legnagyobb sláger, amely a 2020-as After Hours stúdióalbumának második kislemezeként droppolt. A 80-as évek ihlete szinti pop és szintvel dallamvilágra jellemző. Érkezik tehát The Weeknd és a nagy sikerű Blinding Lights, amely minden számot és mutatót kiakasztott. Itt a 94 Bass FM-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Az öreg Ábel a rengetegben ki tudja választani azt, hogy kivel kell jó dalokat csinálni. Ugye ez az igazi neve alapvetően The Weeknd-nek, és ő pontosan tudja, hogy Madonna a dal elkészülésekor 62 évesen is Madonna, és sokan felkapják rá a fejüket. Kiegészülve Playboy Carlival összerakta 2021-ben egy igazslágert, amely azóta is hasít. Jön nálunk a Popular. Már is mutatom, hogy miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Klórgázmérgezés történt Ferencvárosban. Alacsonyabb inflációs cél jöhet. Megugrott a csemegeszőlő fogyasztás. A mikrofonnál Gál Ildikó. Többen klórgázmérgezést kaptak egy ferencvárosi vegyi üzemben. 6 embert vittek kórházba az illatos úton lévő épületből. Mindegyikőjüknek stabil az állapota. A katasztrófa védelem közlése szerint a gyártelepen egy klórgázzal teli palack szelepje sérült meg, és gáz szivárgott belőle. A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. A helyszínt 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek. Készül a jegybank, alacsonyabb inflációt céloz meg 2028-tól. Ez nem azt jelenti, hogy az árak 2,5%-kal csökkennek, hanem azt, hogy arra törekszik, évente átlagosan ennyivel dráguljanak a termékek és szolgáltatások a jelenlegi 3%-os cél helyett. A 1,5 és 3,5% közötti toleranciasávot továbbra is fenntartják. Varga Mihály az MNB elnöke szerint a mérsékeltebb áremelkedés segíthet megőrizni a fizetések és a megtakarítások értékét, hosszabb távon pedig alacsonyabb kamatokhoz is hozzájárulhat. Egyre keresettebb a csemegeszőlő itthon. A gyümölcs iránti igény meghaladja a hazai termelés mennyiségét, így az ország jelentős importra szorul, közölte az Agrárkamara. A fogyasztás 20-25 ezer tonnát tesz ki, és folyamatosan nő. Magyarország tavaly 18 ezer tonnányit hozott be, ez az elmúlt 3 év alatt 37%-os emelkedés. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ma hajnalban ugyanis beköszöntött a csillagászati ősz. Elérkezett az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján így nálunk is közel azonos, nagyjából 12-12 órás a nappal és az éjszaka hossza. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
3: A föld tengely fedezség egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár.
2: Felhős napos időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénk lökése kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, délután egy hideg front hatására kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg, csak elszórtan érkezhet egy-egy zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szuper szerda reggelt minden vészesnek, begyújtjuk a gyertyákat és a dinamókat, érkezik egy magyar előadó német hangzással Belano, és az egyik csúcsdala pörög, Starboy, itt a 94 Bass FM-en, na check it out!
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Pénzközlekedés.
1: Kellemes napot minden vészesnek és balesetmentes vezetést egész napra. Árpi vagyok, mondom mellé az infókat. Tart még az időszakos sávlezárás a 10. kerületben Kőbányán, a Fehér úton. Ez egészen szeptember 25-én péntek este 11 óráig tart, utána viszont az előrejelzések szerint szabadon járható, úgyhogy addig érdemes ezt elkerülni. Magyar vonal érkezik, jön Beton Hoffi, Lilfra, Krúbi 3-asa és az Off-White. Itt a 96-nél Bészafamon.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

aki kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: FM. Hírek.
1: Új helyzetben a javítóintézetek, kötelező lett az orvosok kamarai tagsága, felpöröghet a Dunai finomító, üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Máshová kerülnek a javítóintézetek, ismét a gyermekvédelmi rendszer részei lesznek október 1-től. Az erről szóló törvényjavaslatot megszavazta az országgyűlés. Az indoklás szerint, bár a javítóintézeti nevelés szabadság elvonással jár, elsődleges célja a fiatalok nevelése, ezért jobban illeszkedik a gyermekvédelemhez. Az intézményeket tavaly decemberben vonták a büntetés végrehajtás irányítása alá. 2023 után ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak. Visszaállította azt az országgyűlés, miután a többség megszavazta a jogszabálymódosítást a kormány kezdeményezésére. Az érintetteknek a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába a felvételüket. Teljes kapacitáson termelhet a MOL 100 halombattai finomítója. Befejezték a tavaly őszi tűzesetben megsérült üzem építési munkálatait. A helyreállítás 18 milliárd forintba került. Ebből a pénzből elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították az érintett berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben sem veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva.
1: Fontos könnyítés, új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az információkat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Kellemes kora őszi időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg. Szombaton száraz, derűs idő ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: yeke, dama, o yeke, jello, o yeke, jowo, o yeke, o yeke, o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly.
2: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, még mindig a legszebb napot mindenkinek. Megyünk tovább magyar vonalról, jön Pifu Marics, Peti kettőse, és a

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Megyünk tovább egy ikonikus hangzással, bőven a milliárdos ligában játszik már, Future Drake közöse érkezik, és a Life is Good, itt a Bass FM-en.
1: Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turnt

96.4 96.4 Beats FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

Hazai klasszikussal érkeztem, jönnek a rossz fiúk borostával, nagy kalappal, kaubojjal, bőrcsizmával és mindennel, amihez a vonalhoz tartozik. 1999-ből Gangsterölé és a Kártel, a jó, a rossz és a Kártel, fegyvereket felhúzni, start!

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Bitty Bandit, a Bina

Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

Okay. 96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, Troy Donald Jamerson néven látta meg a napvilágot 72. október 31-én, ami azt jelenti, hogy idén lesz 54. Nem lett olyan világszinten sikeres, mint mondjuk más előadók, viszont a hatása egyrészt az UG-ban, másrészt az igazi hip-hop kedvelők között megmaradt. Mi sem bizonyítja jobban, mint a most következő dal, amely a US Hot R&B dalok között a harmadik helyen nyitott a Billboardon, illetőleg a US Billboard Hot 100 listán a 97. pozícióban, ami azért nem túl combos, viszont cool dalán nőtte ki magát. Érkezik tehát Pharoah Monk, Simon Says. Én már ezzel a szuper dala búcsúzom, holnap reggel attól várok mindenkit, nektek szuper napot, a mikrofonnál Árpi volt. Sziasztok! Get the

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Sziasztok, Árfi vagyok. Megyünk tovább egy hazai előadóval. 2025 májusában debütált ez a dal, és lassan-lassan már a 12 milliós bűvös körben van. Érkezik egy olyan videóklip, amely látványban is bővelkedik, hogyha férfi társaim szeretik a popsikat és a jó ciciket, akkor mindenféleképpen ez a videóklip nekik szól. Érkezik Dash és pörög a Winnie Pooh itt a 96.4 Biz FM.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
3: Megalakult az új NMHH, nincs másik legfőbb ügyész jelölt. 10 kilátó verseng az év kilátója címért. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Létrejött az új médiatanács, bár az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyán Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató lett. Mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk egy jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegáltja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után tüntetőleg kivonultak az ülésteremből. Baka András egyelőre nem nevezett meg újabb személyt a legfőbb ügyészségi tisztségre. Azután határozott így, hogy a Tisza frakció jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben elmondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter miniszterelnök arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. Nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. Hazánk nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. A MotoGP küzdelmei 33 év után tavaly tértek vissza Magyarországra. A sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. Ez a sor most megszakad. 10 hazai kilátóverseng idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt, a voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az Aktív Kalandor felületén. A megmérettetésről Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
4: Soprontól a Balaton felvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Bükkig és a Zemplénig találunk összöket.

0: csak elkészül, és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás.
1: Kellemes kora őszi időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg. Szombaton száraz, derűs idő ígérkezik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én Faragó Janka vagyok, elmúlt 10, úgyhogy miénk a terep így szerdán a hét közepén. És szokták mondani a nyára, hogy a szabadság és az igazi szerelem évszaka. Hogyha pedig az őszt vizsgáljuk, akkor szerintem ekkor történnek a legizgalmasabb dolgok. Például az E és a Four Moods.

96.4 Bills FM, Repipapár MB. Vannak azok a kapcsolatok, amik annyira mágnesszerűek, hogy szinte elvonóra kéne menni. Diázzal és mentával megtesszük a méregben.

0: része fel alatt, hiszen mi automatán hozzuk nektek a legkirályabb dalokat, a legjobb előadókkal együtt itt lesz Vézsé Részműves és a Várj meg!
1: Várj meg, ne siess, kérlek, várj meg!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: 96.1 Bass FM, Rapivel PRMB. Azt elemeztem itt magamban, hogy az a fajta magas önbizalom, ami Belánod alában megjelenik, egy idő után lehet, hogy utat tör magának, és mondjuk beveszik tanórán az űrmértékek közé. Itt a 96.1 Bass FM-en szól a Starboy.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Bills FM, Refivel per MB, ez az az Azi és Dezs dal, ami bebizonyítja, hogy egy rétre is lehet olyan életet vinni, hogy a szomszédnéni rögtön függönt igazít. Itt a 96.4 Bills FM-ben a rét.

96.1 Bass FM, Refi Peppe R&B. A következő Nóti Natasa dal egy dominikai alapzene, ami konkrétan évtizedek óta ott kering a reggaeton és a latin klub hangzás DNS-ében. Ez a Dembo.

Két kell, nyolc kell, felemelem, ha kell. Ha kell, ha nem. Ha jó, ha nem. Ha hó, ha nem. Ha nem. Szóval eljött, szóval jár, mert meg kell. Tartsatok velem, erre mit mondanak?

FM.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Ha már így alakult, akkor egymás mellett vigyük végig ezt a szerdát. Én Faragó Janka vagyok, Manuel pedig elhozza a négy jót.
2: I need you right now. I need you.
0: Műsorajánló.

0: Injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
1: Mindigszáraz.hu.
2: Mindigszáraz.hu.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
4: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies and gentlemen,

96.1 BSFM, Rappi Pepe R&B érkezik az utóbbi pár hónap egyik legnagyobb rajongást vező dala, az Always Be Mine, PSV-től és Nagy Bogitól, akik egyébként egy eléggé veszélyes kombó, mert hogy egy pici szerelem, egy kis birtoklási vágy, és már is lehet magyarázkodni, hogy ez csak egy dal volt.

96 egy Bills FM, Rappi Peppe R&B, ez volt Cidenitől a vidéki Csajci, akivel már szinte összenőtt a maszkja. És ezzel a témával megyünk tovább, csak most éppen Future az előadó.

96.1 Bills FM, Rap Hip Hop R&B, hogyha a mai őszi outfiteden gondolkoztál volna, akkor nem kell merci, mert csukál vagyok egy trikóba. Az eredeti szerző, K. Kevin, ez

96.4 Bass FM, Refibe per R&B. Adott a kérdés, hogy minek csak úgy egyszerűen tetszeni valakinek, amikor egy egész műsort köré lehet építeni. Jude Lee és Dash ezt az attitűdöt fogja meg a Divában.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: 0620-96-4-99-99, ezen a számon tudok hozzánk becsörögni, és hangban is elmondani, hogy mizu arra. Egyébként használjátok nyugodtan írásban is a Viberünket. Én Faragó Janka vagyok, a következő órát pedig színesíti majd Sáncia a legelején a Bosszáppal.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven a

0: Bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.1 Bass FM Rap Hip-Hop R&B Dasis Young Fly egy életérzést, és egy új szót is teremtett ezzel a dallal. Ilyen, amikor, ó, mamma.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

96.4 Bész FM, Rapipep R&B, Post Malone ebben a dalban sem a szomszéd fiú szerepében érkezik. Arról szól, amikor a pénz, a hírnév és a fényűzés mellé már némi paranoia is beköltözik. Itt a Bészen, ez a Psyka.

0: földre. Én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne, még nem tudják eloltani.
2: 96.1 Bass FM, Rap-Hip-Hop R&B 2 lett, úgyhogy kösz szépen, hogy eddig rengeteg jobb és zenét együtt élvezhettünk. Én Faragó Janka vagyok, most pedig Brida Biával folytatódik mindez, jön a Winnie Pooh.
3: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Hozok csípőtekerő zenéket is, ez a Dembo, Natina Tasától, Nando Boomtól és Di Meloflótól. Itt a Bészen.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Egyes származású kanadai sráccal megyünk tovább, aki nem más, mint Snow. Egyszer csak berobbant a reggae a dancehall világába az Informer című dalával, ami a mai napig hatalmas sláger. Pörög is,

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-99-99-es telefon Viber SMS számunkon tudjátok megtenni. Hazai vizeken megyünk tovább, ez Morion, eztől az Ez az Ára, a Bass-en.

0: the end.
1: Woo! Yeah! Egy.
2: 94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, DMX-el is a Wreck the Hood-ettel megyünk tovább. Sokan úgy gondolták, hogy az agresszív alapbeatje miatt nem fog felkerülni a top listákra, viszont a Billboard Hot 100-on a 68. helyen végzett, az R&B, hip-hop listákon pedig egészen a 13. helyig jutott. Pörgetem a dalt, itt a 96.4.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen 6-ig veletek itt az éterben. Megvan az az érzés, amikor azt hiszed, hogy valami örökké tart, de sajnos nem úgy alakul. Erről szól az Always Be Mine, a BSV-től és Nagy Bogitól.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Eminemmel megyünk tovább, aki egy interjúban elárulta, hogy a My Name Is és a The Real Slim Shady zenéi azok, amiket igazán megunt. Pár hallgatás után már is túl gicsesnek és idegesítőnek tartotta őket, annak ellenére, hogy a közönség imádja a mai napig. Pörögjön most tőle a The Real Slim Shady a 96.4-en.

0: szám.
1: Ez egy kerületi klasszikus.
2: Vágod. Ez a 96.4 Bass FM. Bass FM.

98.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Északról elkezdett dolgozni egy stylisttal, aki annyira örült ennek a felkérésnek, hogy megosztotta az Instagram oldalán a DM beszélgetésüket. Tulajdonképpen csak azt a részletet, amikor Aesop ráírt és a segítségét kérte, azonban a rapper annyira megharagudott erre, hogy ki is rúgta őt.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Bizz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Olyan menő trackekkel, mint az Anxiety, Sleepy Hello-tól és Docsitól. Itt a 96.4-en.

Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. The Notorious B.I.G.-val megyünk tovább, akit túl fiatalon vesztettünk el. Mindössze 24 évet élt és egy stúdióalbumot droppolt. A történet mesélése, a rímei, a flója mai napig etalonnak és megunhatatlanak számítanak. Pörögtől a Hypnotize a 96.4 Ibiza FM-en.

0: 96.4 Base FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: Astro, no.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Red Hip Hop, R&B. Tamás írta meg nekünk, hogy az 5. kerületben erős a forgalom a Szabadsajtó úton, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

Base FM. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, DJ Max saját maguknak a Cypress Hill-nek szánta a Jump Around című track alapbeatjét, viszont a csapatnak nem tetszett, úgyhogy tovább passzolták Ice Cube-nak, de ő is visszautasította, és így landolt végül a House of Pain-nél. Pörög a dal a 96.4-en.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órában is hozom a menőbbnél menőbb beateket. Az óraindító a Schwindler lesz, Pifutól és Marics Petitől. Itt a Beats-en.
0: Műsorajánló.

0: Este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
6: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
7: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap, 2 és 6 között veletek itt az éterben. Érkezik hozzánk egy fiatal tehetség, aki nem más, mint Belánó. Ez tőle a Starboy, a Beats-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ask me, you understand?
2: Közlekedés.
3: 96 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B. Andi írta meg nekünk, hogy lassú a haladás a Rákóczi hídon a budai irányba, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat.
2: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
4: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkívül

Ilyen a biznisz, de is osztani mész. Biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani ész. Biztos finomabb az ottani ész.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Nem maradhat ki ebből az órából sem a csípőtekerés, úgyhogy érkezik Natinata, Shannando, Boom, Di Mello Flow. Ez a Dembo, a BFM.

0: FM.
1: Rockstar vagyok, ez az élet mered meg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejtett.

0: éjjel felejtel.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Egy nagyon menő hármas jön, Snoop Dogg, Wiz Khalifa és Bruno Mars. A Young Wild & Free 2013-ban jelölték a Grammy gálán a legjobb rap track kategóriában. Érkezzenek ők, itt a Bass-en.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Én Bréda Bia vagyok. Minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. De most el kell, hogy köszönjek, mert Revolution átveszi a stúdiót. További kellemes délután kívánok nektek. Sziasztok.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
6: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdv mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Indulunk méghozzá Manuel Need You című dala után egy igazán meghatározó dallal. Elég fogalmazunk úgy, hogy pikáns a videoklipje is. Jön Lil Nas X és Jack Hello, ez pedig az Industry Baby.

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 8. kerületben, méghozzá az Ötpacsirta utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Beton Hofival. Tőle is szóljon Páncél című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

minden alkalom. Hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom. De ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz. Ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak. Amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem. Amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első. Úgyhogy te mész.

FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Tényleg felszeretnél idegesíteni, haver? Nem tudod, hogy mennyire őrült vagyok? Ezzel a mondattal kezdődik a következő hatalmas klasszikus, talán ha innen még nem is, de a jellegzetes hangjáról fel fogjátok ismerni. Érkeznek Cypress Hill-ék tőlük is, az a bizonyos Insane in a Brain. Itt a kedvenc rádiótokban a Bass FM-en. Are you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm local?

nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem.

legnagyobb R&B sztárok csak a 96.4 Base FM-en.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Mi mindig tart a lezárás a 6. kerületben a Városligeti Fasorban. A Dózsa-György útról nem tudtok behajtani. Erre figyeljetek. Mi pedig nagyon szépen köszönjük a hasznos infót, srácok. Gurulunk is tovább Diazzal és Mentával, és közös dalukkal a Méreg című dallal, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Hiába

94.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Kendrick Lamar Not Like Us című dala a Kendrick Lamar kontra Drake beefen. Hát fogalmazzuk úgy, hogy kiütéses győzelmet aratott. Addig azt kell, hogy mondjam, hogy az idei nyáron kiütéses győzelmet aratott Oh Mama című slágerük Dashnek és Youngfly-nak. Most jöjjön ez a dal itt a kedvenc rádiótokban, a 94.4 Bass FM-en.

rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el. A

Érkezik Pharaoh Monk tőle is Simon Says nevezetű ikonikus zenéje, aminek hangjait egy ősrégi Godzilla filmből vették, úgyhogy érkezik Pharaoh Monk, ez pedig a Simon Says itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en.

0: the fuck up worldwide. Get the fuck up.
1: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
2: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább a Mester 3-assal, akár mondhatni slágergyárosokkal. A folytatásban érkezik Dash, Young Fly és Azaria közös dala, ez pedig a Bakbak. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
3: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Bakbakba.
1: Műsorajánló.

0: Este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliaknak

0: 94 Beast FM Rap Hip Hop R&B, hogy milyen is egy rockstar, WB és Roddy Ricch megfogalmazásában? Mindjárt kiderül itt a Beast FM-en, na gyerünk!
1: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up, step in the kitchen, let's go.

94 Bass FM Rap Hip Hop R&B, hogy milyen is egy kimaradás Bruno Vézsi és Mário Módra. Ki is derül következő dalokból, aminek a címe Senki nem szól ránk. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban.

0: bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4 Base FM.
1: I've seen the devil dance on set.

96.4 Rap Hip Hop R&B. Hey!

0: 94 Bass FM, Refi Pap R&B, Lil Wayne és barátai után pedig egy magyar tehetsége Belánóval megyünk tovább, méghozzá tőle is szóljon Starboy című dala, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 94 Bass FM-en, ne gyerünk!
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Hip Hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Criss Cross egy Jump című dalok után Szabi kérésére SM-mel és Curtis-szel egy nagyon erős kollabba megyünk tovább, ez pedig Feldobott Érme című dalok.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig, továbbra is tudtok üzenni, telefonon, SMS-ben, Viberen 0620 964 9999-es számon, a folytatásban pedig Doja Cat-tel megyünk tovább.

0: yeke, dama, o yeke, jello, o yeke, jowo, o yeke, o yeke, o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Anna kérésére Manuel-le fogunk tovább menni, tőle is szóljon Need You című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a Bass FM-en.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, Deska, Kevin és Young Fly, után pedig Kendrick Lamarral és SZA-val megyünk tovább, és Grammy-díjas dalukkal, ami tulajdonképpen egy tisztelgés is lehet, hiszen Luther Vandross ikonikus soul és R&B énekes hangja is felcsendül benne, pontosan ezért kapta a Luther nevet. Most mi ezzel megyünk tovább itt a kedvenc rádiótokban.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citrom el, gang!
2: Bro, vágod! Ez a 96.4 Base FM. Base FM.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, zárul már a Revolution munkatára Manuellel, Morionesszel, Jack Hellóval és Doja Cattel. Ezekkel az előadókkal és dalaikkal búcsúzom más tére tőletek. Ne felejtjétek, találkozunk holnap este 6-kor itt a kedvenc rádiótokban, a 94 Bass FM-en. Most akkor jöjjön Manuel és Morionesz, Voodoo Baba című dala itt a Bass-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.

a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: you. Damn. Kattanj ránk.
1: Kattanj ránk.
0: 96.4
1: Base FM.
0: Rap.
1: Hip-hop.
0: R&B.
1: Pesten kívül is.
0: Base FM.

0: Magyarországot.
1: Ez a 96.4.
0: Beats FM. Rap.
1: Hip-hop.
0: R&B.
1: Peace.

0: Amiközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: 96.4 Base FM. Hallgasd online is. BaseFM.hu. Rap, hip-hop,
2: R&B,
1: Base FM.

12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen, ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.

0: bizfm.hu.
1: Csak van a kitkat, megmutatom itt kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

0: paraszt. Hát úgy is észreveszik, ha nem szólok.
1: Ez így nem mehet.

0: Szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B, 96.4, Bass FM.

0: termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4. Bass FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.